A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Puls

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: alapú.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! Világbajnokság 2026 kialakult az elődöntők mezőnye. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína jutott a legjobb négy közé, így a világ ranglista első négy helyezettje vívja az elődöntőket. Ritka történelmi pillanat. Július 14-én kedden 21 órakor Franciaország, Spanyolország. A 14 gólos francia támadósor az mindössze egy gólt kapó spanyol védelemmel csap össze a döntőért. Július 15 szerda 21 óra Anglia, Argentína. A Jude Bellingham vezette 60 év után újabb VB aranyra hajtó angol válogatott Argentínával találkozik. A torna hajrája egyértelműen az európai futball fölényét mutatja, hiszen az egyenes kiesés szakaszban szinte végig európai dominancia érvényesült. Sormovni v pifinali Paris Championato Svito, dopi finalu vešle Francia, Испания, Англия, Аргентина. Тож перша четвірка світового рейтингу зіграємо з собою за вихід у фінал. Справжня історична рідкість. 14 липня у вівторок о 22:00 Франція, Іспанія. Французька команда, яка забила вже 14 голів на турнірі, зустрінеться з іспанським захистом, що пропустив лише один м'яч. 15 липня середа о 22:00 Англія, Аргентина. Збірна Англії на чолі з Джудом Белінгемом, яка прагне чемпіонського титулу за 60 років, зіграє проти Аргентини. Фініш турніру чітко демонструє перевагу європейського футболу, адже в останніх раундах плей-офф домінували саме європейські команди. A norvég válogatott negyed döntős kiesés ellenére a torna egyik legnagyobb siker története lett. A nemzetközi sajtó a világbajnokság legpozitívabb meglepetés csapataként ünnepli őket. A skandinávok 1998 óta először jutottak ki a világbajnokságra, és akárcsak akkor most is történelmi 2-1-es győzelmet arattak Brazília felett. A csapat 26 év sikertelen selejtező sorozat után tért vissza, és bejutott a legjobb 8 közé. A norvég futball felemelkedését az utánpótlás teljes reformja hozta. Hatalmas hangsúlyt fektettek a technikai képzésre, a labdabirtoklásra és a mentális felkészítésre már 6-8 éves kortól. És természetesen a sikert az új aranygeneráció is meghozta. Erling Haaland és Martin Ødegaard vezetésével Stále Solbakken technikailag érett, mentális erős csapatot épített. Po provolitu čvrťfinále zbirna Norvegii stalo jedním z hlavních historií úspěchu čempionátu světa. Mezinárodní presa nazývají komandu nejpozitivnější senzací turnaje. Skandinávy v první z 1998 roku probili na čempionát světa i tak samo, jak tudy zdobili historickou výhru nad Brazílií. Po 26

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Rádiomódia.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! 8 kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak az ungvári Kárpáti együttes is, akik továbbra is az élvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel, a szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben az ungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítása a következő idényben. Mint ismerte, az ungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolni klubi oficina pitverdelő účesztő szuperlízi ukrán szerecsolovicsi komandó szezonyi 2026-27. Szerdúcsászniki úzsrocki Kárpáti jaki prodolzsegy vysztupy v elitnomu divizióni. Formát čempionátu zalažajce nezminnym. Команды проведут 14 турів, зігравши по 28 матчів кожна. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Nyolc kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak az Ungvári Kárpáti együttese is, akik továbbra is az élvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel, a szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben az Ungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítása következő idényben. Mint ismerte, az Ungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolnök klubi oficina pitvárdalő účesztjú szuperdíziú Krenesarecsolovics komandu szezonyi 26-27. Szerdúcsásznaki Užrovský Karpaty, jaki prodolžeť vystupy v elitnomu divizióne. Formát čempionátu zaležajte nezmínnym. Команды проведут 14 турів, зігравши по 28 матчів. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на середину травня. У минулому сезоні Ужгородські Карпати посіли 7-е передостаннє місце, тож у новому чемпіонаті команда прагнутиме покращити свої позиції. А жіноча команда Карпати розпочне новий гандбольний сезон матчем за перший трофей, де зустрінеться з Львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області 5 вересня. Az intellektuális sportok kedvelőit nyílt rapid sakversenyre hívják, amelyet július 19-én rendeznek meg a Munkácsi Városi Tanács Művészeti és Kulturális Palotájában. A szervezők minden érdeklődőt várnak, kortól és felkészültségtől függetlenül. A torna remek alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők próbára tegyék tudásukat a saktáblán, találkozzanak hasonló érdeklődésű játékosokkal és egy napot töltsenek el sportszerű versengés hangulatában. A szervezők minden sakrajongót szeretettel várnak. Любителів інтелектуального спорту запрошую взяти участь у відкритому турнірі зі швидких шахів, який відбудеться 19 липня у Мукачівському палаці культури і мистецтв. До участі допускаються всі охочі, незалежно від віку та рівня підготовки. Змагання стануть чудовою нагодою перевірити свої сили за шахівницею, поспілкуватися з однодумцями та провести день у атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsik stadionban a kárpáti lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevéit örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Троянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Янош Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало символом відданості. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval hozzá sejtés Radio Pulse FM.

0: és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hála szívvel köszönjük te néked az újabb hetet, napot, reggelt. Köszönjük, hogy az éjszakában is te voltál az, aki oltalmaztál. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak oltalmazásban, hanem sok minden más egyébben is tapasztalható módon jelen vagy. Így köszönjük, hogy azzal a vágyakozással jöhetünk, hogy a te szavad ma is szólhat, megszólíthat, felüdíthet, bátoríthat, vigasztalhat. Urunk, te, aki ismersz minket, ennek megfelelően lelked erejével munkálkodva, a te szavadat elevenítsd a mi számunkra, hadd elevenítsa a mi életünket. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből 6. rész, 3. verstől a 10. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. A megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit, és a kegyesség szerint való tudományt, az felfúvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban, szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlás, rossz akarat, gyanúsítás. Megbomlott elméjű, és az igazságtól megfosztott embereknek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe, romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magokat által szegezték sok fájdalommal. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, messziről kezdem. A bűneset következtében ennek a teremtett világnak a mindennapja, a valósága, az, amit a Szentírás és megfogalmaz nagyon erőteljesen, hogy sóvárog ez a teremtett világ. És hogy ez mennyire így van, ez látható abban, hogy van egy külső tényező, ami az emberiséget is tizedeli nagyon durván. Ha évszázadokra visszatekintünk, azt látjuk, hogy számos olyan járvány, pest is, kolera, spanyolnátha, és még sok minden más, ahol több 100 millió ember vesztette életét ennek következtében. Tehát van egy ilyen külső tizedelés, embertönkretétele. De ugyanakkor ezen kívül azt is láthatjuk, hogy nem csak maga ez a teremtett világ külső szempontból van támadás alatt, hanem belsőleg is nagyon erőteljesen. Különösképpen Isten népe. Bármelyik apostolt vesszük, vagy akár Jézusnak a tanításaiban az utolsó időkről is, azt láthatjuk, hogy nagyon erőteljes annak a felhívása, figyelemkeltése, hogy van belső félrevezetés, belső hamis tanítás, aminek következtében itt már nem csak a testi elvesztésről beszél, hanem a lélek elvesztéséről. És a Szentírást olvasva azért megállapíthatjuk azt is, hogy igaz Jézus szava, miszerint ne attól

0: féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki a lelket. Tehát sokkal nagyobb a tétje annak, amikor az ember belső világáról, lelkéről van szó. Tehát ezért a Timóteusnak írt levélben háromszor is előjön ez a téma. Az első fejezet, negyedik fejezetben beszél a hamis tanítókról, felhívja a figyelmet, vigyázz, mert jönnek és félrevezetnek, és azt, amit Jézus Krisztusban megismertek, ezt elveszítik. Akár ilyen szavakat is használva, mert viszket a fülük. De mai napig a szakaszunkban, amikor Pál újra visszatér erre a kérdésre, nagyon erőteljesen felhívja a figyelmet rá, hogyha valaki másképpen tanít, nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit, kegyesség szerint való tudományt, az felfúvalkodott. Egy tényszerű megállapítás, de ugyanakkor érdekes ezzel foglalkozni, mert miről is beszél itt Pál? Olyan, mintha csak egy bizonyos megismert ismeret vagy tanítás, az, aminek a félreértése, félremagyarázása vezetheti félre az embert. De itt nagyon gyönyörűen a magyar nyelvben is, de az eredeti szövegben is nagyon jól visszaadja azt, hogy itt nem csak az ismeret, nem csak a tanítás, hogy megismertem, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és akkor ennek ellent mondva valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem is, hanem azt mondja, ha valaki másképpen tanít, és nem követi, tehát tanítás és követés, azaz beszélhetek én Jézus Krisztusról, hogyha nincs az életemben ott a követés. Milyen félelmetes ebbe belegondolni, mert azt, hogy első olvasatra az ember elolvas, és azt mondja, hogyha valaki más tanít. Hát erre azért ki van hegyezve a fülünk, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem Isten fia, akkor felkapjuk a fejünket, és ugyan már. Természetesen az egyház történelemben láthatjuk a gnosztikusokat, vagy ma is élő és lévő egyház, mint az unitárius egyház, amely ugye a Szent Háromságot tagadja, Jézus Krisztus személyét tagadja, vagy jehovistákat, akik Jézus Krisztusnak az istenségét tagadja, és még sorolhatnánk azt a sokfélét, amire nézve bennünk van egy bizonyos távolságtartás, ítélet, ami egy egészséges dolog. De itt valami mélyebbről beszél Pál. Nem csak arról van szó, hogy azokat az általános alapismereteket, amiket Jézus Krisztusban a Szentírásból megismerhettünk, hogy azoknak az ellentmondása, vagy ennek az ellentétele, hanem itt arról van szó, hogy mennyire hiteles egyéni életünkben annak a hirdetése, megismerése, megélése. Azt, amit Jézus személyében megismerhettünk és valhatunk. Tehát igazából ez a nagy kérdésem mai reggelnek, ha valaki másképpen tanít, és nem követ. Másképpen tanít, és nem követ. Hát valahol mielőtt bárkire gondolnánk és rámutatnánk, tehát először is úgy fedezzük fel a saját életünket ebben. Tanításom és Jézus Krisztus követésem. Hadd legyen ez egy kérdés, egy téma a mai napra nézve. Mit jelent számomra megismert Jézus Krisztus a mindennapi életben, és ennek milyen gyakorlati következménye van? Mit jelent számomra Jézus követése? Ugyanakkor a sokféle hamis tanítás, hamis vallás, félrevezetés, ez egyértelműen úgy fizikális, mint lelki félrevezetés vagy tizedelés, ez egy valakihez köthető, a világ fejedelméhez, akiről nagyon jól tudjuk azt, hogy öröktől fogva emberölő, hazug, félrevezető. Tehát ennek megfelelően ő nem lehet más, tehát ő ilyen. Az, hogy fényességként, világosságként tünteti fel magát, úgy, hogy valamikor valóban fényhordozó Luciferként szerepelhetett, de innentől kezdve, hogy levettetett, és ezt a kiváltságát, Istentől kapott ajándékát eltékozolta, eldobta, innentől kezdve ez az igazán mérvadó ebben a földi világban az emberrel való viszonyában. Hogy mindenáron félrevezetni, mindenáron megbuktatni, mindenáron megölni az embert. És ezért talán erőteljes és fontos kérdése mai nap, hogy a mi életünkben, a mindennapjainkban mit is jelent számunkra a tévtanítás, és valóban Jézus Krisztus követése. Nagyon elgondolkodtató az, hogy az egyház történelem során vannak egyházak, akik pont ezzel a félrevezetéssel szemben, sokszor talán tartalom nélkül, de puszta jelenlétükkel is azt hirdetik, hogy tiltakozunk. Hogy visszareformálódunk. Milyen megdöbbentő, hogy ebben a világban ott vannak a protestánsok, ott vannak a reformátusok. Már csak a nevükkel is. Mi lenne, hogyha mély tartalommal bírva, református emberekként az életünkben valóban ott lenne annak a lehetősége, hogy naponkénti formálódás. Naponkénti reformálódás. Visszaformálódás. Hova is? Ahhoz a tanításhoz, amit Jézus Krisztusban jelentett ki, Isten. Újra csak ott járunk, hogy az identitásunk az, hogy kik vagyunk mi, külsőségekben hordoz magában egy ilyen figyelemfelkeltő, meghatározó jelentés, de a nagy kérdés az, hogy valóban mit jelent számomra Jézus Krisztusnak a követése és a benne megismert igaz megélése. És ha nincs ott bennünk, nagyon érdekes, hogy mindezeket Pál hozzá kapcsolja a felfúvalkodottsághoz. Azaz a tévtanítás, a Jézus Krisztus követése szorosan összekapcsolódik az alázattal. Nem lehet úgy követni Jézus Krisztus, hogy öntelt vagyok, felfúvalkodott vagyok. Miért? Mert naponként be kell azt lássam, hogy bármit ismertem meg Jézus Krisztusból, a vele való kapcsolatba, az alapigazságokból, hajlamos vagyok rá, hogy időközönként az élét tompítsam, időközönként ne vegyek róla tudomást, időközönként a magam elgondolása szerint formáljam. És valahol ezért hívja fel Pál apostol a figyelmet, ha valaki másképpen tanít, nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit, kegyesség szerint való tudományt, az felfúvalkodott, az öntelt. Tehát ezt is fel lehet tenni magunknak-e mai nap kérdésként, hogy ott van előttem az a nagyon erőteljes kijelentés, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ott van-e bennem az az alázat, hogy tisztában vagyok vele, nem az én bölcsességem, nem az én teljesítményem következménye az, hogy bármit is megismerhettem Jézus Krisztus személyéből, hanem egy isteni kegyelem. Nem hivatkozhatok semmire, csak a kegyelemre. És innentől kezdve, ha csak a kegyelemre hivatkozok, még az az ismeret is, amit Krisztusban megismertem, azt is csak alázattal mondhatom, hogy oly kevés az, amit én benned megismerhettem. És oly kevés az, ami éltetheti a mindennapjaimat. Tehát szabad ezzel az őszinte vágyakozással ma reggel Isten felé fordulni, és azt mondani, hogy Uram, nagy kegyelem az, hogy megismertetted magadat, és hogy ebben az ismeretben naponként formálsz engem. Naponként mélyíted a hitemet. És aztán azzal folytatja, hogy aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban, szóharcokban szenved, melyekből származik irisség, viszálykodás, káromlás, rossz akaratú gyanúsítás. Micsoda meghatározások ezek? Szóharcok, vitatkozások, melyekből származik az irigység. Isten népéről beszélünk. Nem szörnyű dolog ezt úgy hallani, hogy az Isten népéről mondja ezt Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj, Isten népe között szóharcok, vitatkozások, amiből származik az irigység. Hogyan nézünk egymásra? Hogyan tiszteljük egymást? Hogyan ismerjük el egymást? És az a megdöbbentő, hogy általánosságban érvényes az első gyülekezetre, és majd az utolsó gyülekezetre is az, hogy folyamatos támadás, külső-belső támadás, tévtanítás. De ennek a tartalma, a tévtanításnak a tartalma az, ami korszellemnek, kornak megfelelő. Ahogy megvolt az első században, ugyanúgy megvan a 21. században is, az aktuális tévtanítása a hitemmel kapcsolatosan, a Krisztushoz való ragaszkodásomhoz. Tehát valahol szabad, és sőt erre hív bennünket Isten igéje, hogy vizsgáld meg, ne abból indulj, hogy valamikor valaki azt mondta, és ez egy nagy kérdés volt, hogy most szabad-e gyermeket keresztelni, vagy nem, hogy csak felnőtt keresztség van, vagy nem. Vagy ne abból indulj ki, hogy valamikor volt, nem tudom milyen bálványimádat, vagy Jézus Krisztus személyének a tagadása, hanem vizsgáld meg, és erre hív, hogy a te életedben, a ma kihívásaiban, mik azok, amik elfordíthatnak, félrevezethetnek. És ha még közelebb hozzuk magunkhoz, akkor talán még súlyosabb annak az átgondolása, hogy miben vezethetek én félre másokat. Miben lehetek a világ fejedelmének eszköze abban, hogy más irányt mutassak valakinek. És innentől kezdve sokkal érzékenyebb és súlyosabb. Mert az, hogy vannak nagy tanítások, azt úgy az ember tudomásul veszi. De amikor az a kérdés, hogy én miben vagyok valakinek rossz iránymutatója, na innentől kezdve már sokkal súlyosabb. És hadd mondjam el, hogy sokféle tévtanítást tanultunk a teológián, és hogy mire kell odafigyelni, de én azt gondolom, hogy ez a legsúlyosabb, és ez a legérzékenyebb, amikor arra kell rádöbbenni, hogy te elöljáróként azok között, akiket rád bízott az Isten, lehetsz lelkész, presbiter, családfő, anya, mindegy, de te miben vezetheted félre? És innentől kezdve nagyon súlyos a kérdés, mert arról sohasem szabad elfeledkeznünk, hogy kit is képviselünk ebben a világban. Ki az, aki az életünknek valóban a meghatározója, és olyan kiváltság, de félelmetes is egyben belegondolni abba, hogy Isten fia, Jézus Krisztus egy olyan tanítványra, aki hőzöngve azt mondta, hogy én bármire képes vagyok, és olyan nem történhet meg veled, én halálba is megyek. A másik azt mondta, hogy nem tudom elhinni, csak hogyha kezemet beleteszem a sebeidbe. Tehát nem megdöbbentő, hogy ilyen emberekre bízta ezt a mindent fölülmúló evangéliumot? Nem megdöbbentő, hogy egy Tarackközi Ferencre, egy Jánosra, egy Misára, egy Ildikóra, Nem megdöbbentő, hogy ránk bízza az Isten ezt az evangéliumot, ami ennek a világnak a legfontosabb igazsága? És hogyha úgy belegondolunk, hogy az Isten volt ilyen kegyelmes és ilyen bölcs, hogy hozzá kötötte az emberhez, a megváltott emberhez, akkor igenis éreznünk kell annak a súlyát, hogy ebben én lehetek eszköz, de lehetek akadály is, ahogy Péter, távozz tőlem Sátán. Egy Péterre, aki kősziklává válik. Kövecskéből kősziklává. Nem kell akkor azon elgondolkodnunk, hogy a mai kihívások közepette igaz tanítást éleme meg? Igaz hitvallás, igaz bizonyságtétel azokra nézve, akik ott vannak körülöttem? Nem kell azon elgondolkodni, hogy esetleg eltakarom, vagy helyet adok Isten fiának? És minden emberi kapcsolatban azt gondolom ebben mindig csak alázattal lehet megállni. Ne takarnám el gyermekemtől Isten fiát időközönként? Ne takarnám-e páromtól, barátaimtól? És ugye ennek nagyon-nagyon mély összetevői vannak egy emberi kapcsolatban, mit jelent eltakarni, vagy mit jelent teljes egészében helyet adni. Érzik-e, látják-e a rám bizottak azt, hogy valóban Isten fia meghatározója az életemnek? Egyetlen ura? Látják-e a szenvedéseimben és az örömeimben egyaránt? Tudok-e úgy örvendezni, hogy abban helyet adok Jézus Krisztusnak? Tudok-e úgy szenvedni, fájdalmat hordozni, hogy abban felragyoghat Jézus Krisztus? És ezek a nagy kérdések igazából, hogy a tanítás, a követés mennyire fedheti egymást. És az, amit itt használ Pál apostol, hogy ezek az emberek milyenek, nagyon erőteljes jelző, megbomlott elméjű, azt mondja. Megbomlott elméjű. Félelmetes. De ugyanakkor egy alapvető igazság. Vagy megújított elme, vagy bomlásnak induló elme. Vagy Jézus Krisztus által újjászült emberként megújult elmével, vagy pedig a bomlás útján megbomlott elmeként élni, akadályozni, félrevezetni. Hát hadd legyen ez kérdés szintén a mai nap. És aztán azzal folytatja, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az elhangzottakhoz tegyük oda most akkor azt, hogy megelégedés. Hogy ez a válasz. Valóban nagy dolog, nagy kegyelem. Tehát az ellentétje az, hogy nincs megelégedés. Emberi kapcsolatoknak a nyomorúsága nincs megelégedés. Minden kapcsolatnak ez a tulajdonképpen a nyomorúsága. Ezért nagy kegyelem. Elégedett vagy magaddal, elégedett vagy a pároddal, elégedett vagy a gyermekeddel, elégedett vagy a létkereteddel, a lehetőségeiddel. Az egy nagy dolog. Isteni kegyelem a megelégedés. És természetesen ez benne van, vagy magába hordozza az anyagi kérdéseket is. Mindannyian ismerjük azt az érzést, hogy ahogy van, még több kell, és egyszerűen nehéz megállni. Mert ha már van ennyi, akkor még mi lenne, ha ennyi lenne? Már ezt is megtehetném, még azt is hozzávehetném. És automatikusan egy olyan örvény, ami egyre erőteljesebben húz le, és egyre jobban szakít el tulajdonképpen az Istentől. Mert az Isten jelenlétében arra döbbenhetek rá, hogy én sokkal gazdagabb vagyok, mert minden az enyém, csak van egy óriási különbség. az, hogy Istennel, az ő jelenlétében minden az enyém, de Isten nélkül mindaz, amit elérhetek, ott érzem, hogy én fogom közben. És ez a különbség, hogy keresztény emberként kimondhatom én azt, hogy hát igen, Isten olyan gazdag, és minden az ő gyermekének felkínált, felajánlott, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Ismerjük mi ezt az igét. De mégis úgy érezzük, hogy nem mi rendelkezünk mindezzel. És minden mögött az van, hogy tulajdonképpen én akarok rendelkezni. Én akarom eldönteni. És amikor elkezd az ember szívében ez egyre erőteljesebbé válni, akkor eljuthatunk odáig, ahol Pál apostol mondja, hogy mert minden nyomorúságnak a kezdete a pénzszerelme, a birtoklás. És ezek, amikor Pál beszél Timóteusnak mindezekről, mit gondolunk? Azért mondja ezt Timóteusnak, mert Timóteusnak ez nagy kérdése? Én azt gondolom, nem. De mégis. Mert Pál nagyon jól tudja azt, hogy Timóteus fiatal, gyülekezetvezető, nagyon sok kihívás között kell megállnia, és nagyon erőteljes az a sodrás, amiben él. Először is Timóteusnak tudnia kell, hogy egy ilyen sodrásban él, ahol ez a meghatározó, másodszor tudnia kell, hogy ez a sodrás őt is érintheti. Így van kettős súlya ennek tulajdonképpen, amikor ma is Isten igéjét olvassuk, és megelégedéssel szembesít minket az Isten, akkor egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy lásd, hogy ennek a világnak ez a sodrása, az elégedetlensége, a motivációja mindennek. De vedd észre azt is, hogy ennek a sodrása téged is érint, és téged is el tud örvényként ragadni. Tehát ezért különösen jó belekapaszkodni mai nap abba, hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. A megelégedés Isten félelemmel. Isten félelem nélkül nincs. Ez csak Isten félelemmel lehetséges. Amikor újra és újra rádöbbenek arra, hogy kicsoda az én Istenem. És amikor erre rá tudok döbbenni, és bele tudok kapaszkodni, akkor egyre inkább érezhetem annak a valóságát, hogy mi az, amit én birtokolok. Egyik pillanatról másikra eshet ki a kezemből. Valóban, ha valamit birtokolok, az ad majd igazi örömöt? Hát hadd legyen mai nap különösképpen ott a szívünkben a megelégedés, Isten félelemmel egybekötve, tudva azt, hogy ennek a világnak van egy ura, a világ fejedelme, akinek az a célja, hogy félrevezessen, hazugságba tartson, hogy elveszíthessen. De mindezek mellett, vagy mindezek fölött azt is tudnom kell, hogy van ennél egy nagyobb. A világ fejedelménél sokkal nagyobb az Isten. A mi Úrunk Jézus Krisztus, akire nézve és akiben e mai nap is, tévtanítás helyett én személyesen is eszköz lehetek a bizonyságaiban Istennek. Kívánom, hogy így legyen. Úrunk, olyan könnyen, amikor azt olvassuk, hogyha valaki más tanít, olyan könnyen másra gondolunk, de köszönjük, hogyha mai reggel különösen is érezhetjük azt, hogy ez a valaki én is lehetek. Életemmel, szavaimmal, mindazzal, amit a mindennapokban válaszként adok azokra a kihívásokra, amik körbevesznek, a sodrásokra, amelyek magukkal akarnak ragadni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mindezt azért teszed, azért szólítasz, mert rámutatsz arra, hogy benned van mindezekre válasz. Benned megerősödhetünk, rád tekinthetünk, és újra és újra megújulhatunk. Ezért könyörgünk, tedd ezt, Urunk, cselekedj szent lelkeddel, munkálkodj-e ma is a mi életünkben, szívünkben, hogy mindazt látva, ami körülvesz bennünket, hadd tudjunk rád tekinteni, rád figyelni, tőled elkérni és neked engedelmeskedni. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Palackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlok a csám! Világbajnokság 2026 kialakult az elődöntők mezőnye. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína jutott a legjobb négy közé, így a világ ranglista első négy helyzetje vívja az elődöntőket. Ritka történelmi pillanat. Július 14-én kedden 21 órakor Franciaország, Spanyolország. A 14 gólos francia támadósor az mindössze egy gólt kapó spanyol védelemmel csap össze a döntőért. Július 15 szerda 21 óra Anglia, Argentína. A Jude Bellingham vezette 60 év után újabb VB aranyra hajtó angol válogatott Argentínával találkozik. A torna hajrája egyértelműen az európai futball fölényét mutatja, hiszen az egyenes kiesés szakaszban szinte végig európai dominancia érvényesült. Sormovnyi pifinali Paris Championato Svito, dopi finalu Vesle Francia, Spagna, Anglia, Argentina, Tospers a Četvirka Svitovo, Rejten Huzi, Rajmi, Soboj, Zavohit, Ufinal, Spravnja istorična rítkist. 14. lipnja u Viktorog od 22.00 Francia, Ispania. Французька команда, яка забила вже 14 голів на турнірі, зустрінеться з іспанським захистом, що пропустив лише один м'яч. 15 липня середа о 22.00 Англія-Аргентина. Збірна Англії на чолі з Джудом Белінгемом, яка прагне чемпіонського титулу за 60 років, зіграє проти Аргентини. Фініш турніру чітко демонструє перевагу європейського футболу, адже в останніх раундах плей-офф домінували саме європейські команди. A norvég válogatott negyed döntős kiesés ellenére a torna egyik legnagyobb siker története lett. A nemzetközi sajtó a világbajnokság legpozitívabb meglepetés csapataként ünneplő őket. A skandinávok 1998 óta először jutottak ki a világbajnokságra, és akárcsak akkor most is történelmi 2-1-es győzelmet arattak Brazília felett. A csapat 26 év sikertelen selejtezés sorozat után tért vissza, és bejutott a legjobb 8 közé. A norvég futball felemelkedését az utánpótlás teljes reformja hozta. Hatalmas hangsúlyt fektettek a technikai képzésre, a labdabirtoklásra és a mentális felkészítésre már 6-8 éves kortól. És természetesen a sikert az új arany generáció is meghozta. Erling Haaland és Martin Ødegaard vezetésével Ståle Solbakken technikailag érett, mentális erős csapatot épített. По провелиту чвертьфіналі збірна Норвегії стала однією з головних історій успіху чемпіонату світу. Міжнародна преса називає команду найпозитивнішою сенсацією турніру. Скандинави вперше з 1998 року пробились на чемпіонат світу і так само, як тоді, здобули історичну перемогу над Бразилією. Після 26 років невдалих відборів Норвегія пішла до топ-8. Підйом норвезького футболу став результатом повної реформи юнацької системи. Акцент на техніку, контроль м'яча та ментальну підготовку 6-8 років. Успіх забезпечила нова золота генерація на чолі з Елінгом Холландом та Мартіном Одегором. Під керівництвом Ståle Solbakkena команда стала тактично зрілою та психологічно сильною. Conor McGregor 5 év kihagyás után lépett újra ketrecbe Las Vegasba, de a visszatérés mindössze 67 másodpercig tartott Max Holloway ellen. McGregor térde sérülhetett meg, felállt ugyan, de az első ütésindításnál összeesett, majd a következőnél ismét berogyott. A bíró ekkor állította a küzdelmet. A 22 győzelemmel és 20 KO-val rendelkező McGregor elszenvedte 7. vereségét, könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó MMA meccse. Conor McGregor після п'ятирічної паузи повернувся в октогон на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, але його бій проти Макса Голловея тривав лише 67 секунд. У Макгрегора, ймовірно, виникла травма коліна. Він підвівся, але під час першої спроби завдати удару впав, а після поновлення бою нога знову провалилася. Рефері одразу зупинив поєдинок. Макгрегор, який має 22 перемоги, 20 нокаутом, зазнав 7-му поразку, і цілком можливо, що це був останній бій його ММА-кар'єри. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1.

0: A tavaszi, őszi időjárást egyébként egyrészt komáltam, mert nem voltam sokat kint napközben, de azért akik mondjuk éppen most mentek el volna pihenni, kicsit otthon lenni, kicsit a, nem tudom, sétálni, kirándulni és egyéb dolgokat csinálni vidékünkön, azoknak elég rossz élménye lehetett, hogy hát ez a 15 reggel 8-kor 15 fok várja az ember. Hát,
1: hát a 15 fok az még csak. Agyan, a 8 fok, az volt már olyan igazi. Tehát amikor úgy elkezdték gondolkodni, hogy jó, hogy az évnek a második felébe léptünk át. De hogy ennyire közeleg a tél, azt még nem sejthetünk. Így van. Tehát, hogy ma már egészen nyáriassal sikeredik majd az idő. Elképzelhető, hogy 27 fok is lesz már Beregszászban, szinte már kezd reményeket kelteni, hogy visszatér a nyár. Holnapi napon 29 fokot mondanak, és estére az ivatarnak a valószínűsége megemelkedik, és utána ez a meleg levegő, ez valahogy itt marad velünk. Nem lesz akkor a hőkupola, mint amire elparaszkodtunk ott a 40 fok árnyéknak a közelében, de hamisíthatatlan nyára kerül majd sor, aztán szombat-vasárnap újra valószínűsítik az esőnek a valószínűségét.
0: Köszönjük szépen a
1: ez van most egy kicsit, így van, valószínűleg lesz egy kis nyár.
0: Igen. No, hát hölgyeim és uraim, mindenkinek várunk ilyen élménybeszámolókat a hétvége kapcsán, hogyan telt a hétvége, hogyan sikerült pihenetek, mivel foglalkoztatok, és ugye itt fontos megjelentenünk, hogy két cserkésztábor is véget ért a hétvége folyamán az Egyeszemú Zrínyidon a Munkácsi cserkészet, illetve a Beregszász és a Csapi cserkészek, a 4-es és a 3-as számú cserkészek is ugyanígy befejezték a táborozás, hatalmas élményekkel mentek haza, úgyhogy hát reménység szerint sikerült élménnyel feltöltődni és neki menni a következő időszaknak, hát rengeteg élmény volt bizonyosan a táborokban.
1: Tegnap minden a helyére került, úgyhogy a cserkészek, ahogy kapták a területet, úgyis adták vissza. Nagyszerűen sikerült a tábortűzés és minden egyes alkalom, amit ott megszerveztek.
0: Hát kérem szépen, aktuális hírekkel folytatnánk. Talán ami legérdekesebb ezen a hétvége folyamán találkoztunk azzal a tétellel, hogy 2000 grivnyás banki jegyek jelennek meg, és amikor a szegény nyugdíjas megkapja a nyugdíját, akkor ha szerencséje van, akkor két bankjegyet kap, ha nincs szerencséje, akkor csak egyet meg egy kicsit. Hát ezért az elképesztő, már megéltük ezt. A szakértők azt mondják, hogy ez nem segíti az inflációnak, nem az infláció miatt van, nem az inflációnak a defláció, gazdasági fontos, az infláció és a defláció között az a különbség, hogy a defláció az a rohamos, hirtelen, nagyon gyors pénzromlásnak jelenik meg. Hát ez szerintem az grivny esetében elég gyorsan elmondható, mert nem olyan rég beszélgettünk arról, hogy 5 kopekért lehetett egy gyufát venni, és ma már 5 kopekért igazából semmit.
1: Már nincs is 5 kopek.
0: Igen.
1: Már csak a múzeumban lehet.
0: Megnézzük, hogy az infláció az mekkora mértéket ölt. Én szerintem a defláció fogalma szerintem mostanra már igazán jól néz ki. Illetve fontos érdekessége, hogy hát azért könnyebb lesz számolnunk a sok. Ha gazdagok leszünk, fele annyi hely kell lesz majd, ha mondjuk ezesekben van, mondjuk 2 millió grivnyák, vagy mint hogyha 2000-esekben van. Ugyanilyen értékű pénzünk.
1: Szerintem elég lesz megszokni, és hát az lesz majd az élmény sokféle helyen. Tehát értem én, hogy azért van a 2000 grivnyás, hogy valóban kevesebb pénz legyen. Vagy sem. Nem, a pénz mértéke ugyanannyi, a papírnak a darab száma az talán változik, de amikor 2000 grivnyával majd oda mentsz és kenyeret próbálsz venni mondjuk szombat reggel.
0: Igen, azt, hogy megnézzük, hogy a boltosnak
1: a Beregszász piacon, igen. Tehát hoztam, mit hoztál pénzt, ez mi, ez 2000 grivnyás, hogy adok ebből vissza?
0: Én egyszer Magyarországon voltam, és volt nekem 10 000 vagy 20 000 forintosom, és tényleg szomjas voltam, és hát semmilyen más pénze nincs egy kis turistának, sok évvel ezelőtt volt, és oda mentem, hogy kérnék egy gyümölcslevet. És a hölgy felháborodottan, a teljes megfontolt gonoszság tudatában hitte azt rólam, hogy én, és meg is mondta, én ezt csak fel akarom váltani. Nem, én csak...
1: Ez az összvagyonom.
0: Nekem az összes pénzem, hát még ennyi valutát tudnék neki összeszedni a váltás után, ami maradt otthonról, de hát azzal nem tetszik sokat érni, és konkrétan felháborodva futott nekem a hölgy, hogy én ezt csak fel akarom váltani, azért jöttem venni egy ügyítőt. Hát mondom, én csak szomjas vagyok, de hát most mit tegyek, hogyha nincs. Van is bár pénzed, de nincs is bár pénzed.
1: Van, tehát mondjuk felháborodással nem találkoztam, de mondjuk 500 grivnyásból 3-4 évvel ezelőtt egy darab kenyeret venni vasárnap reggel. Hát néztünk egymásra, hogy jó, tehát nekem van pénzem, oké, neked van árum, jó, oké. Tehát, hogy próbáljuk már meg ezt a fajta cserekedeskedelmet nyilván ütni, de nem sikerült, tehát kénytelen voltam tényleg valahol máshol felváltani, mert egyszerűen egy tehát ekkora összegből nem tudod korán reggel visszaadni.
0: félreértés ne essen. Aki holnap találkozik 2000 hrivnyás pénzjeggyel, az mindenképp átverés. Az csak korai. Szeptember 4.

0: Erikétől bocsátja az ukrán nemzeti bank forgalomba, ami azt jelenti, hogy addig nincs, hogy nehogy valaki ilyennel találkozzon, mert akkor az mindenképpen gyanús.
1: Még másfél hónap, és utána fogjuk majd először talán kézbe venni.
0: Ebben egyrészt azt mondják, hogy a pénzkezelést könnyíti meg sokak számára, illetve az államnak a pénzkezelési költségterheit csökkenti, mert ugye akkor kevesebb pénz, kevesebbet kell kinyomtatni, kevesebb kopik el. Ebben ilyenfajta logikát is felsorolnak a szakértők, amikor a híreket olvassuk. Hát, köszönjük szépen!
1: Hát, ha nincs infláció, akkor el is fogadom, hiszen akkor megáll ebben a fajta homeosztázisban, de ez majd talán szeptemberre fog igazán kiderülni. Hát egyszer már sikerült nekünk megélni azt, hogy milliómosok voltunk, bár a millióknak az értéke mondjuk 96-97-98 környékén nem volt valami nagy.
0: Igen, én is voltam egyszer milliómos című történet, gyermekkorom legkis élményei. Fontos megjegyeznünk, hogy két témát is hoztunk elétek a hírekből, bár sokat beszélünk erről, de ezek szerint mégsem eleged. Itt a Beregszázban a központon áthaladva láttunk egy bukós isakkal ellátott rollerest a járdán, aminek teljesen örültem. Nézzétek meg bukósisak, és mondták a kollégák, hogy azért nézzél kicsit túl ezen. A bukósisak mögött egy...
1: Onnan jött a szamár létre.
0: Igen, egy fejjel kisebb kisrác kapaszkodott, és mögötte pedig még egy fejjel kisebb kisrác kapaszkodott az amúgy se nagy magasságú sofőrbe, és így mentek hárman. Na hát, hogy a bukósisak az valamit véd a rolleres esetében, de a szállítás, amit tilos a rollereken, ha rajtuk nincs bukósisak, akkor nem sokat adtunk a másik kettőnek, és már meg is van a következő csúnyabb baleset. 13 éves fiatal talált kell bemutatnom a következő percekben, aki bukósisak, azaz a roller balesetben szenvedett.
1: Így van, és összehozott egy lábtörést, valamint zárt koponya agysérüléseket szenvedett, úgyhogy az agyrázkódás az megvan, ellátták a sérüléseket nyakire.
0: És jól járt igazából, ezt elmondhatjuk, csak ennyiben megúsztam.
1: Így van, de úgy néz ki, hogy a nyárnak a további részét, hogyha eddigi szünidője volt, akkor azt hasonló nyári gipszben tudja majd eltölteni.
0: És jól járt.
1: Igen, mert még mindig, tehát a műtétről nem esett szó, viszont a mentősök továbbra is nyomatékosan hangsúlyozzák azt, hogy már pedig itt el kell gondolkodni dolgokon. A tegnapi fiatalember, ugye én is szemtanúja voltam, és ha jól emlékszem, az állának a magassága az már elérte a kormánynak a magasságát.
0: Igen, az a tehát,
1: hogy ilyen egészen abszurd dolog volt vasárnap, tehát szülőknek tényleg oda kellene figyelni, bár értem én, hogy huncutságból a város központján lévő rollereket is nagyon könnyen és viszonylag olcsón ki lehet kölcsönözni, de akkor is valahol ezeket a közlekedésvédelmi szabályokat nagyon át kellene gondolni.
0: A másik fontos téma pedig az a medvetalp. A Técsői mentőszolgálat munkatársai hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy akik arra járnak és hát még a Beregszász vonzás körzetében ritkán látunk az útszélén medvetalp nevű növényt, de rengeteg kiránduló ember van, rengetegen mennek el különböző vidékekre, és ahogy elindulunk a Kárpátok főútvonalain, akkor láthatjuk, hogy hihetetlen mennyiségű medvetalppal találkozunk. Egy olyan növény ez, amely a virágzás ideje alatt igazán nagyon durabb következményekkel találkozik. A növény nedve fény hatására brutális, súlyos, hólyagos égési sérüléseket okozhat, és ami meghökkentő, nem az érintés pillanatában derül lesz ki, hogy ezt megúszhat, hanem amikor ez az érintett terület, a bőrfelület a napnak a sugaraiban találkozik, akkor jelennek meg az igen komoly hólyagos égési sérülések.
1: A szakemberek azt tanácsolják, hogy ne közelítsük meg a dövényt, ne próbáljuk meg védőfelszerelés nélkül kivágni, tehát ha valaki odahaza gyanúsnak látja azt, hogy ami kezdett ott kinőni, az nem valami mustárfa és nem valami fügefa, hanem ez egy gyorsan növő medvetalp, akkor feltétlenül védőfelszereléssel távolítsa el a kertjéből. Ehhez kell a vastag ruházat, a védőszemüveg, illetve a gumikesztyű.
0: Fontos megjegyeznünk, hogy érdemes felkeresnünk az internetet, és megnézzünk, hogy mi is az, amiről beszélnek itt a rádió készülékben. Lehet, hogy gyermekkorunkban még nem volt jelen, na de ez ma már igazán szépen elterjedt, és a gyermekeink, ha nem látják, nem tudják, mi az, akkor abból ilyen igazán komoly gond lehet, amikor éppen azzal játszik, hogy szétkaszabolja egy fadarabbal, vagy éppen arrébb nyom elhalad mellette, ebből is gond lehet. Érdemes beazonosítani a családdal, mielőtt nekifutnánk a természet lágyolének. A kullancsokról nem is beszél, mert a kullancs invázió is igazán jelen van, és meghökkentő módon néha olyan picurka kulancsokkal is lehet találkozni, amit talán hát én azt mondom, hogy egy tűnek a vége. Tehát nem a gombos tű vége, hanem
1: anyajegyre,
0: egy pici, icipici anyajegyre emlékeztető kulancs. Vidékünkön, mintha nagyobbakra emlékeznék, de ezek szerint vannak olyan kulancsok, amelyek olyan picurkák, hogy rá kell nagyítani a telefonon keresztül, hogy megnéz, hogy egyáltalán mi is ez, mozog.
1: Meg kell várni, míg megnő.
0: Igen, ja.
1: Akkor abból biztos lesz, illetve az anyajegy, amit én megtanultam még gyerekkoromban, az anyajegy, aminek lába van, az kulancs.
0: Jaj, ez a legegyszerűbb. Így lehet
1: megkülönböztetni, abszolút.
0: Úgyhogy itt is azt mondják a szakemberek, hogy a kulancs önmagába véve nem veszélyes, de amikor amiket szállít és amilyen mérgeket továbbíthat, az a veszély. Egyik a Lyme-kor, amit talán egyre sűrvebben találkozunk, és ennek van egy érdekes jele, gyulladás után, több nap után érdemes figyelnünk a kulancs csípésnek a területét.
1: A másik pedig a fertőző agyhártya gyulladás, ami nagyon komoly, akár életveszélyes szövődményeket is hordoz magában.
0: Figyeljünk, és hogyha van, akkor pedig forduljunk szakemberhez. Ne kenegessük, ne nyomkodjuk, hanem egyszerűen nagyon gyorsan szakember, vagy egy vékony chipszel, egy vékony chippel.
1: Chip. A chip-chip csorka már megvan.
0: Volna valamit, igen, akkor az mindenképpen próbálja az gyors eltávolítással segíteni a folyamatokat. No, aztán egy fontos megjegyzésünk van, technikai információ még a játékunk előtt.
1: Így van, Beregszázban, hogyha valaki közlekedik, főleg a Hunyadi utcának a környékén, tehát az az utca, ami a Muzsairól letér, múlt héten csatornázási munkálatok kezdődtek el, Szennyvíz csatorna kialakítása kapcsán, hát az utak eléggé megviselt állapotba kerültek, ez a felújítási munkálat, illetve ez a kivitelezési munkálat még nem 100%-os, tehát ha valaki arra tervez utazni, akkor mindenképpen előre tervezze meg a menekülő utat.
0: Aztán jövünk egy kis picurka reklámmal a játék erejéig, már is itt vagyunk.
2: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
3: Rozigrás, szuhaj, ivőhravaj!
0: Ezen a héten már csak néhányat kell aludnunk, és csütörtökön, ha Isten megtart bennünket, akkor egy 3 órás különkiadás extrával szeretnénk kedveskedni a számotokra. A Beregszászi Pacsirta Wellness Központ egészségügyi központnak a meghívásának teszünk eleget. 10 órától egészen 13 órán keresztül több helyszínen nagy felgeteges műsorral várunk benneteket az éterek elé, és megszokhattátok, ha egy ilyen műsorunk van, akkor viszont nyereményjátékot is hirdetünk, és a Beregszászi Pacsirta egészségügyi komplexum jóvoltából egy igen értékes nyereményt tudunk kisorsolni a rádió hallgatók között, valamikor a műsorunk végén 13 óra előtt néhány perccel.
1: Egy ember fog nyerni, de mégis az egész családját viheti majd magával, egy vacsorával, egybekötött teljes napra szóló belépővel a Pacsirta egészségügyi komplexumba.
0: A játékba való részvételhez nincs más dolgod, mint kommentben írd be a élőadásaink alá a Pacsirta szót, és oszd meg a különkiadás műsorait, és már is belekerülsz a kalapba. Sorsolás még egyszer július 16-án a különkiadás extrával, amely terveink szerint a Pacsirta Wellness egészségügyi központban lesz majd közvetítve, illetve ne felejts el, hogy azért a livestream kommenteket is külön köszönjük, és ott nézhetek bennünket kamerákon keresztül, és akik személyesen szeretnének eljönni a Pacsirtás különkiadás extrába, azok megnézhetik, hogy hogyan néz ki egy köztéren megszervezett különkiadás műsornak a technikai része, találkozhatok akár velünk is, illetve betekintést nyerhetek, hogyan zajlik egy élőadás a stábtagok közreműködésével. Ajánljuk mindenkinek most csütörtökön a különkiadás extrát. 10 óra 26 perc van ebben a 2 órás műsorban, és szeretnénk kedveskedni a számotokra, témákkal, vendégekkel. Ahogy korábban beszéltünk már arról, hogy július a műanyagmentes hónap, e kapcsán egy fontos szakembert sikerült elérnünk, Hankó Gergelyt, a Magyarországi Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőjét, a Petkóp Egyesület alelnökét kapcsoljuk majd perceken belül a következő beszélgetésünkben.
1: Illetve,
0: Kovács Gézával, a TV21 Ungvár főszerkesztőjével beszélgetünk. Kárpátalján 5 kisfilm indul el egy újabb filmfesztiválon, és arra buzítunk mindenkit, hogy segítsük a megtekintések növelésével azt, hogy minél nagyobb rangot érjenek el a kárpátaljai filmgyártóink. E kapcsán beszélgetünk majd a szakértővel, a kollégánkkal itt az FM92.1-en élő kapcsolás keretében.
1: Szóhodnyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Gergely Hankó, viceprezident, asszociácia Kubok Pet, tá Kovács Géza, Holobnéi redaktor, telekanáló, TV21, Úzsorod.
0: Megyünk is tovább, ez volt a reklámblokkunk, aztán jövünk zenével, itt az FM92.1-en.
4: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

Ában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Radio Pulse 92 и 1 FM.
2: 10 óra 39 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957 SMS Viber számunk aktív. Ide van a technikai közérdekű információt. Rengeteg üzenet érkezik a játékokra, külön köszönjük, ha írtok nekünk, és ne felejtsétek el, egy bűvös szót kell megírni, és meg kell osztani a műsort, és csütörtökön sorsoljuk a nyereményünket, ajánljuk mindenkinek figyelmébe az akciót. A részletek a Pulzus FM Facebook oldalán, és perceken belül majd újra hallhatjátok, de előtte, hogy ígértük, a vonalban várakoznak.
3: A vonal másik végén köszöntjük Hankó Gergelyt, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőjét, a Petkupa Egyesület alelnökét. Szörnyi Znaminovzeszkó, Gerhely Hankó, viceprezident, Asszociáció Kupok Pet. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
4: Igen, igen, itt vagyok.
2: Július a műanyagmentes mozgalomnak a kezdeményezéséről szól, és egyre többen próbálnak ebben a hónapban kevesebb műanyaggal körbevenni magukat, illetve figyelni arra, hogy a környezetünkben a műanyag használat mennyire van jelen, és mindenféle praktikákkal találkozunk. Mit is kell tudni ennek a kezdeményezésnek a legfőbb céljáról?
4: Hát a Plastic Free July műanyagmentes júliusnak a lényege, hogy picit tudatosabban próbáljunk meg élni, kevesebbet fogyasztani, és egy picit nézzünk utána, járjunk utána, miket is vásárolunk, kiket is támogatunk ugye a vásárlásnál elköltött pénzünkkel. Ha pedig egy cégnél dolgozunk, vagy céget vezetünk, akkor ott nagyon fontos, hogy a különféle termékek megtervezésénél milyen anyagokat használunk, azok később javíthatóak lesznek-e, időtállóak lesznek-e. Maga a kezdeményezés az már 15 éve, 2011-ben indult Ausztráliából, és ott egy nagyon lelkes önkéntes hölgy először 40 barátját hívta ki erre a kihívásra, hogy egy hónapon keresztül fogyasszanak kevesebb műanyagot. Jelenleg ez, ha jól tudom, már 190 országban zajlik, és évente körülbelül olyan 174 millió embert mozgósítanak, úgyhogy ez a világ egyik legnagyobb műanyag hulladék csökkentő kampányává nőtte ki magát.
2: Mi a baj a műanyaggal? Én emlékszem arra a gyerekkorra, amikor mindössze egy kicsi füles nélküli vas veder volt a mi kukánk, és abba tettük bele az üveget, azokat a tégladarabokat, amiket semmire sem lehetett felhasználni, amit édesapám úgynevezett szemétként értelmezett, és csikostáskával jártunk a boltokba. És ma pedig minden héten úgyhogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, még így is meg tudunk pakolni egy jelentős kukát. Mi a baj a műanyaggal összesítően?
4: Nem feltétlenül a műanyaggal van a baj, hanem azzal, hogy ugye teljesen átgondolatlan módon gyártunk egyre többféle műanyagot, melyeknek nincs megoldva a visszagyűjtési rendszere. Tehát ugye arra mindig van pénz, hogy valamit legyártsunk, leszállítsunk a boltokba, átadjuk a vevőknek, de valahogy arra már kevésbé jut pénz, miközben ez is benne van a termékárában, hogy az életciklusa végén ezeket megfelelő módon összegyűjtsük. Véleményem szerint kevesebbféle műanyagot kellene gyártani, ezeket jó lenne jelölni, és ezeknek a pontos visszagyűjtését, válogatását, hasznosítását pedig sokkal jobban kéne támogatni, meg ellenőrizni. Ugye erre most vannak is kezdeményezések, de nagyon-nagyon szerteágazó kérdés, úgyhogy visszaadom önnek a szót, aztán válaszolok a többi kérdésre is.
2: Mi a baj azzal, hogy bár ez, minél nyugatabbra megyünk, annál inkább van jelen, hogy ha veszünk egy édességet, akkor az egy családra számított édesség az egy nagy csomagban van, aztán vannak kisebb csomagok ugyanebben az édesség zacskóban, aztán még kisebb, még kisebb, még kisebb, és aztán egy ilyen cukorkát is külön csomagolnak, vagy egy kekszet is képesek külön csomagolni, és hogyha ezt az ember megeszi, akkor igazából 6 darab műanyag szemetet termelt néhány másodperc leforgása alatt. Nincs felelős a gyártóknak abban, hogy mennyi műanyagot termelünk, és a csomagolás szempontjából hogyan visszük ezt a piacra?
4: De abszolút, nagyon jó a kérdésed, és ugye rátapintottál arra az új rendeletre, ami augusztus végén fog élesedni Európában, az Unióban. Ez ugye a PPVR, tehát a csomagolásokra és csomagolási hulladékokra vonatkozó rendelet. Ez számos ilyen előírás tartalmaz, hogy hogyan kell csökkenteni a csomagolások mennyiségét, méretét, mi lehet az a üres űrtartalom maximálisan, ami megengedhető. Ugye nagyon sokszor megveszünk egy nagyobb felfújt zacskót, és akkor keressük az alján a különféle, akár a gyógyszereket, vagy a fogyasztási termékeket, tehát hogy mind a maga a csomagolások anyaga egységesítve lesz, a jelölést sokkal fontosabban meg kell tenni, hogy milyen anyagokból áll az a csomagolás, hogyan újrahasznosíthatóak ezek, sokkal könnyebben lehet majd ezeket meghatározni, és hát nagyon fontos, hogy ugye itt a fenntarthatósági jelölésekkel is, meg az állításokkal is sokkal óvatosabban kell majd mindenkinek bánnia, mert itt a zöldremosásnak a kérdése is már ugye élesedni fog. Nem mondhatjuk azt csak úgy a levegőbe, hogy valami fenntartható, vagy karbonmentes, vagy éghajlatbarát, vagy klímasemleges, hanem ezeket az állításokat egy harmadik független tanúsító fél által bizonyítani kell. Úgyhogy nagyon sok irányból próbálják ezt ugye szabályozni, de azért a hétköznapokban látjuk, hogy még ugye mindig vannak műanyag szívószálak, meg eldobható evőeszközök, miközben ezek már betiltásra kerültek. Látjuk azt, hogy a folyóinkban mennyi műanyag van, látjuk azt, hogy a hivatalos statisztikákon túl milyen hatalmas hulladékmennyiségek mozognak a háttérben. Ugye ezt hívhatjuk ilyen árnyékmennyiségeknek, shadow waste paradoxnak, tehát óriási szennyezések, mennyiségek mozognak a háttérben a hivatalos rendszeren kívül is. Úgyhogy ezekre mind-mind nagyon oda kell figyelni a jövőben, és ugye ezen dolgozunk mind a szövetséggel, mind a PETKUPÁ-val, hogy készüljenek ehhez a megfelelő tanulmányok, felmérések, monitoringok, takarítóakciók, tulajdonképpen a teljes spektrumán mozgunk a megoldásoknak, hogy elejét vegyük a további szennyezéseknek.
2: Igen, miközben Európa arról beszél, hogy zöldnek kell lennünk, és ez mennyire fontos, akkor közben reklámozzák azt a papír zsebkendőt, amely mosás hatására nem teszi tönkre a ruhát, és nem bomlik szélen, mert van benne műanyag. Hát igen, nagyon kettős ez az életérzés ilyenkor. A PETKUPÁ-nak a munkáját azt látjuk, azért is fontos a Pózus Rádiónak ez a beszélgetés, illetve ez a téma, mert ez a mi tiszánknak a gyümölcseit szüreteli le a PETKUPÁ. Most elmondhatjuk, hogy hétről hétre valamilyen szakaszában. Milyen megtapasztalásai vannak a PETKUPÁ-nak a hulladék szennyezettség is a folyók esetében?
4: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon bő kérdés. Erről ilyen háromnegyed órás, fél órás előadásokat szoktunk tartani nemzetközi konferenciákon. Ugye nagyon izgalmas ez a téma, mind földrajzilag, mind vízrajzilag, mind társadalmilag, környezetvédelmileg. Tehát az, hogy Kárpátalján ugye közel 200 településen nincs rendes hulladék begyűjtés kezelés, és olyan kb. 10 000 tonna az, ami kezeletlen kommunális hulladékként megkeletkezik Kárpátalján, és ennek ugye egy nagy része elégetésre kerül, egy nagy része elásásra kerül, és egy része pedig bekerül a Tiszának a vízgyűjtőjébe, és előbb-utóbb elindul ugye a alacsonyabban fekvő területek felé, úgyhogy itt lépünk ugye mi is be a képbe, hogy ezt elkezdjük a tiszai ártérből kitakarítani. Nagyon sok olyan kutatást végzünk, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, ugye a Collection projektünk a Diageo támogatásával, az most indul el negyedik életútjára, úgyhogy itt is ugye Ungvári Beregszászi kollégák fognak azon dolgozni, hogy kiterjesszék a hulladékudvarok működését, a begyűjtési területet. Nagyon sokszor nyilatkozik nálatok Viktor Bucsinszki, ugye ő most több ilyen monitoring és folyótakarító akciót fog majd szervezni a Borzsa mentén, úgyhogy nagyon sok lehetőség van a a megelőzésre, meg a problémának a kezelésére. Az, hogy magyarországi szakaszokon petkupákat szervezünk, ez egy óriási közösség teremtő erővel bír. Nagyon-nagyon sokan akarnak ebben részt venni, támogatják a további takarításokat, meg akciókat is, de ugye kvázi ez a legdrágább megoldás, amikor több száz kilométerrel lejjebb az erdő mélyéről kell egyesével felszedegetni a feltöredezett polisztirol lemezeket, meg PET palackokat, injekciós tűket, hűtőket, tévéket, konzervdobozokat, purhabos dobozokat. Tehát minden, amit a felvízi országban, ugye Kárpátalja területén tudunk csinálni, az a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás. Úgyhogy mi erre próbálunk mind magyarországi, mind nemzetközi finanszírozást biztosítani, és most indul egy olyan felmérés, ami a Kárpátok országainak a műanyag szennyezettségét fogja vizsgálni. Ezt az ENSZ környezetvédelmi programja finanszírozza, és mi koordináljuk, úgyhogy mind a 6 Kárpát országban készülnek most majd ilyen kis tanulmányok, felmérések, úgyhogy Kárpátalján ez pont a All Ukrainian Ecological League fogja majd elvégezni, úgyhogy ennek is az eredményeit nagyon kíváncsian várjuk.
2: Ha már az eredményekről beszélgetünk, nagyon nagy hír volt, amikor a szomszédos anyországban bejött a visszaváltási rendszer. Több európai országban ez már korábban megtörtént. Mi meg vágyunk arra, hogy ez itt Kárpátalján, Ukrajnában is megtörténjen. Viszont minthogyha valami megváltozott volna a hétköznapokban a PET palackok szempontjából. Milyen hatása van ennek a pár éven működő visszaváltási rendszernek?
4: Hát erről annyit kell tudni, hogy előtte körülbelül az egyharmada került visszagyűjtésre a különféle italcsomagolásoknak. Ez a 30-35%-os szint, ezzel a visszaváltási rendszerrel ilyen 90% köré felhúzható. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés erre nem képes. Ugye mindenképpen, hogyha pénzügyi ösztönző van a visszaváltás mögött, akkor lehet ezt a hatalmas arányt elérni. Ezt, ha jól tudom, évelején ezt már elértük és megközelítettük, úgyhogy ez tényleg nagyon jól működik. Itthon nyilván vannak azért fennakadások, és erről kommunikálnak többet a lakosok, hogyha valamikor nem működik a valamelyik berendezés. Én probléma nélkül meg szoktam oldani az italcsomagolások visszaváltását. Igaz, én mondjuk nem fogyasztok túl sok ilyen csomagolt italt, úgyhogy viszonylag kis zsákokkal szoktam mozogni. De a lényeg mi lényeg, hogy ez most már több mint 5200 helyszínen elérhető Magyarországon, tehát elég kiterjedt a rendszer, és hát a hulladék gazdálkodásban mindig ugye a legproblémásabban elérhető helyek, vagy a legnehezebben elérhető helyek azok a kisebb falvas települések, ugye innen a legdrágább begyűjteni a különféle csomagolásokat, hulladékokat, úgyhogy az ital visszaváltás kapcsán is ezek a kisebb települések a kevésbé lefedettek, de a nagyobb településeken, városokban mindenki otthonától pár száz méterre található egy ilyen visszaváltó. Úgyhogy nyilván az utcán is kevesebbet látni már ezeket az italcsomagolásokat. Egy-két olyan aludoboz van, ami valahogy ügyesen kimaradt ebből a rendszerből, az viszont mindenhol ott van, és látszik, hogy az informális szektor is megtalálta ebben a helyét, tehát nagyon sokan gyűjtik mindenhonnan ezeket az italcsomagolásokat.
2: Megvan egy természetes ösztön, egyébként Kárpátalján a gyerekek többsége, ha lát ilyen palackot, akkor az összegyűjtés, majd ha tud Magyarországon, akkor leadja őket, úgyhogy van itt már ilyen jellegű határon átnyúló turizmus is a flakonok esetében. Mindenképpen a személy és a környezet tudatosság jegyében, és a július műanyagmentes hónap témakörében a személynek a lehetőségeiről hozzunk néhány gondolatot. Mit tehet meg az ember, hogy kicsit ez a helyzet jobb és jobb legyen?
4: Hát nagyon-nagyon sokat igazából, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy amikor például a boltban vásárolunk, akkor minden egyes termék megvásárlásával, minden egyes elköltött forinttal, hrivnyával ugye szavazunk arra a termék előállítóra, csomagolóra, szállítóra, amit a kosarunkba tettünk. Tehát nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy az általunk megvásárolt termékek, azokat kik gyártják, honnan utazott ide az a termék. Ugye, hogyha egy picit próbáljuk a szezonalitást követni, és csomagolásmentesen megvásárolni a gyümölcsöket, zöldségeket, akkor már egy óriási lépést tudunk előre tenni. És hát azt is érdemes megnézni, hogy adott termék hányszor van becsomagolva, tehát olyan édességet, amit te is említettél, hogy akár hatféle csomagolásban van, nem feltétlenül kell megvennünk. És akkor a következő lépés az, hogy ugye ennek hangot is adunk, tehát részt veszünk különféle kampányokban, akár teszünk egy kihívást Facebookon, hogy na, én ezt csináltam, és akkor oda betegelem három ismerősömet, hogy akkor ti is mondjátok meg, hogy mit tesztek a Plastic Free July-ért. Én is kaptam ilyen kihívást, és most a napokba tervezek rá egy frappást választ küldeni. Úgyhogy jó, hogyha ennek hangot is adunk, és hívjuk a többieket is akciók megvalósítására. Aztán a elkövetkező petkupák során is nagyon sok szeretettel látunk mindenkit. Ugye már két petkupa lezajlott, az egyik a Tiszatavon, másik pedig a ifjúsági petkupa volt a Felső-Tiszán, és nem sokára pedig az első egyetemi petkupa fog lezajlani. Úgyhogy ősszel pedig a augusztus legvégén pedig a Bodrogi és Tiszai petkupa. Úgyhogy még van bőven lehetőség becsatlakozni, ezen felül pedig ugye Kárpátalján is jönnek majd a takarító akciók, úgyhogy a Collectionnek is érdemes nézni a honlapját.
2: Én azt gondolom zárásképpen, hogy azért valami megmozdult, valami elindult itt Kárpátalján, és mi is nagyon sok barátom szelektíven gyűjtjük a szemetet, és azt gondolom, hogy ez a kérdéskör egyre fontosabb az itt élők számára is. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és sok erőt és áldást kívánunk a munkájukra, szolgálatukra, közösségükre.
4: Hát én köszönöm a lehetőséget, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőjével, a Petkupa Egyesület alelnökével beszélgettünk.
5: Reklama na Radio Puls FM.
6: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
8: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! 8 kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak az Ungvári Kárpáti együttes is, akik továbbra is a szélvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel, a szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben az Ungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítás a következő idényben. Mint ismerte, az Ungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolni klubi oficino pitvárdal účesztjú szuperlízi ukrán szerecsolovics komandó szezonyi 26-27. Szerdúcsászniki Užrodský Karpaty je ki prodolžeť vystupy v elitnomu divizioni. Formát čempionátu zaležajte nezmínnym. Komandy provedú 14 turi vzihravše po 28 матчі у кожнам. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на середину травня. У минулому сезоні Ужгородські Карпати посіли 7-е передостаннє місце, тож у новому чемпіонаті команда прагнутиме покращити свої позиції. А жіноча команда Карпати розпочне новий гандбольний сезон матчем за перший трофей, де зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області 5 вересня. Az intellektuális sportok kedvelőit nyílt rapid sakversenyre hívják, amelyet július 19-én rendeznek meg a Munkácsi Városi Tanács Művészeti és Kulturális Palotájában. A szervezők minden érdeklődőt várnak, kortól és felkészültségtől függetlenül. A torna remek alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők próbára tegyék tudásukat a saktáblán, találkozzanak hasonló érdeklődésű játékosokkal és egy napot töltsenek el sportszerű versengés hangulatában. A szervezők minden sakrajongót szeretettel várnak. Актуально спорту запрошую взяти участь у відкритому турнірі зі швидких шахів, який відбудеться 19 липня у Мукачівському палаці культури і мистецтв. До участі допускаються всі охочі, незалежно від віку та рівня підготовки. Змагання стануть чудовою нагодою перевірити свої сили за шахівницею, поспілкуватися з однодумцями та провести день у атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirdettünk róla, Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futball legendák Gabó Uda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsi stadionban a kárpáti Lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabó Uda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevét örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Трюянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 17 perc van, terülsz hétopat kívánunk minden kedves rádió hallgatók és livestream nézőnek. 095-709-709-es SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat. Ha balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg, és a határi információkat is örömmel veszük, egészen 12 óráig vagyunk élő adásul, mint a különkedés műsora.
3: Július 13-át írunk, ma a jenők ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig nevük napja alkalmából.
2: Fontos megjegyeznünk, hogy Beregszászban egy programajánlót szeretnénk felkonferálni, számotokra az önkormányzat meghívásának teszünk eleget, hogyha ellátogatunk majd Beregszász központjába egy 3 napon keresztül tartó úgynevezett Beregszász vendégséget, Beregszászi vendégség címet viselő rendezvényre, ahol táncosok, hagyományőrzés, a gasztronómia és kulturális élet, és persze kézműves sátorokkal találkozhatok majd Beregszász főterén.
3: Az alkalomra július 17-e és 19-e között, azaz péntek és vasárnap között lesz majd alkalom.
2: Várok a szervezők, mindenkit szeretettel látogassunk el a rendezvény, mindenki számára nyitott. Aztán jövünk is egy picike kis reklámmal, mert jövünk a nyereményjátékunkkal.
4: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
5: Rozigrás, szuluhaj, i vyhravaj!
2: Hát már csak néhányat kell aludnunk, és itt a nyereményjátékunknak a nagy

0: A különkiadás extra ez alkalommal most csütörtökön, azaz 16-án a Beregszászi Pacsirta egészségügyi komplexumba látogat el, nekik a meghívásunknak teszünk eleget, és egészen 3 órán keresztül a terveink szerint egy élőadással kedveskednénk a rádió hallgatók számára a különkiadás extrában, és ahogy megszokhattátok, számos érdekesség, vendég, sütünk, főzünk majd, illetve ha mindig azokkor vágóképekkel találkozhatok majd, akik livestream közvetítésen keresztül nézik a műsort, illetve fontos megjegyezni, hogy a nyereményjáték viszont mindenki számára szól, mert egy nagyon értékes nyereményjátékkal jövünk.
1: Egy családi vacsorával egybekötött teljes napra szóló családi belépőt lehet nyerni a Pacsirta egészségügyi komplexum felajánlásából.
0: Nagyon egyszerű játék szabályok vannak, nem kell más, mint kommentben megírni a Pacsirta szót, mert nagyon sokan tettétek meg ezt csak a mai műsorunkban, illetve a Pacsirta szó SMS vagy kommentként megírása után viszont meg kell osztani a különkedés műsorát a Facebook közösségi oldalatokon, ezáltal belekerültök a 16. kalapunkba. Sorsolás a különkedés extrában most csütörtökön 16-án 13 óra előtt néhány perccel, ajánljuk mindenkinek figyelmébe. Megyünk is tovább, 11 óra 19 perc van, egy újabb rovatunkkal, ez pedig nem más, mint a Kitekintő.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
3: Cikánkész úszjóhoz szvító.
0: Hát dübörög a nyár, és dübörög a nyári szünet, és hát hova is kell tekintenünk egy kicsit a következő percekben, mint a fiatal iskolás korúaknak a szabad idejére, mert azt mondják a szakértők, hogy ez a jónak tervezett, rengeteg nyakunkba szabad idő lehet, hogy a végén még árt is a gyermekünknek, ha nem figyelünk egy-két alapvető apróságra.
1: Igen, nem abban van a probléma, hogy szünidőre megy a gyermek, ne értsük félre, mert hogy egyébként magyar lakta vidékeken hivatalosan az első írásos megnevezése a vakációnak, tehát amikor tényleg bevezették és azt mondták, hogy már pedig a gyermeknek nyáron pihennie kell, az 1787-ből származik, még Mária Teréziának a rendeletéből, viszont akkor talán kicsikét másképp telt az a nyári szünet.
0: Igen. Egyébként a szüneteknek a jelentős százaléka az úgynevezett mezőgazdasági munkálatokra voltak ráhangolva, és ezen el kell bízgondolkoznunk. Viszont mi marad el a mai kor gyermekében? Ugye a szülők kivitték a gyermekeket a mezőre, az aratás időben, mindenféle egyéb betakarítási munkátok idején, viszont hát most már ezek a betakarítások gépesített formája miatt, illetve a társadalmunk jelentős százaléka már nem foglalkozik mezőgazdasági munkálatokkal, így aztán ez a kötött program helyett egy tömérdek semmi tevésbé alakul át. Azt mondják a szakértők, hogy a napirend felborulása, a kortárs kapcsolatok, azaz a barátoknak a hiánya, illetve a rengeteg szabadidő által megnövekedett képernyőidő, almás ritmus elcsúszás, rengeteg pszichés jelenséget, ingerlékenységet és rengeteg akár családi konfliktus is gerenálhat a nyári szünet ideje alatt.
1: Illetve hát arra is felhívják a szakértők a figyelmet, hogy ebben az időszakban nem a teljesítmény orientált időszaknak kell elkövetkeznie. Magyarul hát nem azt a szeptembertől májusig terjedő időszakot kellene bepótolni, bár ugye tudjuk, hogy tanára bár válogatja, de egy-egy kötelező irodalom, ha becsúszik és rendszeresen az ember hát gyakorolja az olvasási készségeit, szerintem abban nem tesz kárt saját magában. Fontos az, hogy struktúráltan teljen akár a szünidő is, bár rugalmasan kezelve a kereteket, valódi pihenés és offline élményekben, tehát természetközeli életszerű élményekben való gazdagodást javasolnak.
0: Azt mondják a szakértők, hogy a telefon sokszor nem kiváltó ok, hanem egy tünet. Az a másik oldal ennek a telefonos digitális képernyő idejének a másik oldala, hogy vajon miből vesz időt el a gyermek azáltal, hogy a digitális tartalmakat nézi. Ha igazából nincs mit csinálnia, nincs kivel csinálnia, nincs hol csinálnia semmit, akkor sajnos teljesen kézenfekvő, hogy ez digitális szabad időket jelent, amit a képernyő előtt lehet tölteni. Ha viszont van programja, ha viszont van feladata, ha viszont van házi munkája, konkrét családi program, a közös rendszerezett napirendje, valamilyen formában rendszerezett napirendje, ha itt végig akár a nyári szünet ideje alatt, akkor ezek teljesen bekeretezhetően dolgok, és azt mondják a statisztikák, hogy leginkább a nyári időszakban a legfontosabb vitatéma a családoknál, hogy mennyi tévét, mennyi telefonos tartalmat nézhet a gyermek, mert ugye unatkozik, mit csinálna, ő csak azt csinálná, a szülő pedig ezt látva pont az ellen tesz, hogy ne így legyen. De ha nem tesz alternatívát, akkor egy fölösleges szélmalomharc, azt mondják a szakik.
1: Így van, nagyon fontos, hogy közös szabályokat alakítsanak ki a családon belül, lehet telefonmentes az étkezés és lehet képernyőmentes a lefekvésnek az időszaka, bár nagyon komolyan hangsúlyozzák azt, hogy nem csak a szabályokra van szükség, hanem az otthoni mintáknak az erősítésére is, magyarul ne csak a gyerektől várjuk a változást, hanem jó magunk felnőttként is tegyük meg ugyanezt.
0: Azt mondják, hogy a nyári magány fogalmával kell szembesítenünk magunkat. Egy láthatatlan, rossz hatású szörny ez, ami sok esetben egyik tünet az, hogy telefonoznak a gyerekek, vagy tévé előtt ülnek. Viszont a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megtölteni tartalommal, hogyan tudunk logisztikázni, ha nincs a szomszédban egy kisfiú, vagy kislány, aki veled gyermeked játszhat, hogyan tudjuk ezeket a szabad, megnövekedett szabad időt tartalmasan kitölteni. Ez egy fontos feladata ebben az időszakban a szülőknek.
1: Nem baj, hogyha a gyermek egyébként unatkozik, hiszen ha pici időt hagyunk erre az unatkozással töltött időszakra, és nem rögtön próbáljuk meg kielégíteni a vákumnak a vonzását, vagy nem rögtön digitális eszközökkel, akkor a gyermekek saját kreativitásuknál fogva néhány órán belül megtalálják a szórakozási lehetőségnek az offline módjait is.
0: Kimondottan jó hatása van a szellem és a test fejlődésére. Menjünk is tovább, 11 óra 24 perc van, a háttérben csak Boldog című zenététel Andoprip-től, aztán jövünk vissza egy újabb beszélgetésre, a tervénk szerint pedig a 22. Kútfilm Fesztiválra szánt kárpátaljai kis filmekről beszélgetünk majd Kovács Géza tévés főszerkesztővel itt az FM 92.1 műsorán.
1: Várunk mindenkit műsorunkba.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 36 perc van, terül szétapot kívánunk mindenkinek. Itt az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól. Egészen 12 óráig vagyunk veletek. 0957-09-709-es SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat. A Hunyadi utcán van egy karbantartási munkát miatt egy kisebb fennakadás, érdemes vigyáznunk.
3: Így van, kerüljük lehetőség szerint azt az útszakaszt, de ha befejezték, akkor vadonatúj, szennyvízellátó rendszer, csatornarendszer kerül majd kiépítésre.
2: Igen, de sok éve várnak már erre.
3: Onnan kezdve viszont szerintem már a friss aszfaltot is nem sokára megízlelhetik, vagy megtekinthetik majd az ott lakók.
2: Nagy változás lesz az ott élők számára. És ahogy ígértük, kicsit a kárpátaljai filmgyártás, pontosan a kulturális filmek világával fogunk foglalkozni a következő percekben egy újabb beszélgetéssel.
3: A vonal másik végén köszöntjük Kovács Gézát, a TV21 Ungvár Televízió főszerkesztőjét. Szóadnyiznám én Nazsaszkó, Géza Kovács, Holovnéd redaktor telekanáló TV21 Úshorod. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Szevasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, tökéletesen hallak benneteket.
2: A 22. Kulturális Filmek Fesztiválján idén 5 film az, amely már az elődöntőkben van, és várja azt, hogy a szavazatok alapján, a nézőtség alapján tovább jusson. Hát egy komoly megmérettetés, azt gondolom, ez a magyar kulturális filmek világában, amiben azért Kárpátalja az elmúlt sok évben nagyon jól szerepelt. Kérlek, mesélj annak az elmúlt sok évnek az eredményeiről, amikor a kárpátaljai kulturális filmek, kisfilmek megjelennek ezen a fesztiválon, ezen a versenyen.
4: Szia, még egyszer, majdnem eltaláltad. Ez a 12. egyébként Kulturális Filmek Fesztiválja, Kultfilm néven futó fesztivál. Egyébként ez a sorozat, ez több mint 30 évre nyúlik vissza. Bolyáki Attila kollégám, azt hiszem 32 évvel ezelőtt indította el, különböző néven futott, és most már 12. évben Kulturális Filmek Fesztiválja. Hát, hogy ne hazabeszéljek nagyon, ebből a 12-ből 4-et, ha jól számolom, 4-et sikerült megnyernünk. Minden éven volt helyezésünk, tehát dobogós helyezés, és nagyon sok külön díjat hoztunk el, úgyhogy igazán sikeresnek tekinthető a kárpátaljai csapat, a TV21 Ungvár csapatának szereplése ezen a fesztiválon. És azt gondolom, hogy az idén is jó szereplése számíthatunk, persze hát ez a zsűritől is függ, meg az előttünk álló hetektől. Jól mondtad, 5 filmmel indultunk, gyakorlatilag minden kollega, aki idáig részt vett a fesztiválon, készített egy versenyfilmet. Azt tudni kell, hogy ezek a versenyfilmek inkább csak filmecskék, mert ugye most már csak 4 percesek. Én szösszeneteknek szoktam őket nevezni, és most 4 percbe kell majd most már második éven belesülítenünk a mondani valónkat. Hát nem egyszerű, mert minél rövidebb egy alkotás, egy film, vagy akár egy hír, annál koncentráltabban kell belesülíteni a mondani valóját a szerkesztőnek, az operatőrnek, a rendezőnek. Úgyhogy ez egy elég nagy kihívás, de azt gondolom, látva a filmeket, hogy sikerült ezzel megbirkóznunk.
3: Milyen tematikákkal indultatok el? Miről szól ez az 5 szösszenet?
4: Na kérem szépen, akkor én mondanám a címeket is, ennek a későbbiekben is lesz jelentősége. Tiszta forrásból, ez az egyiknek a címe. Kárpátaljai Nézőműhely munkáját mutatja be, azt az értékmentést, amelyet ők most már hát több éve, 5-6 éve végeznek, és szintén kiemelkedő sikerrel több magyarországi, talán már nemzetközi díjat is nyertek, úgyhogy róluk szól ez a kis film. Elhanyagolt talentum. Gerge István csetfalvai Fafaragót gondolom elég sokan ismerik, de nem elegen.
2: Igen.
4: De nem elegen. Talán erről tanúskodik a filmnek a címe is, Elhanyagolt Talentum. Hát Pista, akit én jól ismerek nagyon régóta, arról beszél többek között, hogy ha egy kicsit jobban odafigyel, akkor talán még több és még mélyebb alkotást hagyhatott volna ránk, vagy készíthetett volna nekünk. Hát alkotő most is, volt egy komoly betegsége, de azóta is például Szent István szobrot faragott, ha jól emlékszem, és jól emlékszem, Orosziban. Talán van már egy újabb munkája is, de azt még nem avatták fel. Szóval Pistáról szól ez a következő alkotás. Beregszászi járás egyben. Hát kérem szépen, Ombódi öcsit, nem tudom, hogy hányan ismerik ilyen néven, de talán a Beregszászi járás néven más sokan az internet segítségével. Ő egy influencer, szép magyar kifejezéssel élve. Én utána néztem, most mindjárt eszembe is jut, hogy magyarul ez véleményvezér. Talán így fordítják mostan ezt az idegen szót. Szóval van neki blogja, és ott egy csomó mindent elmesél a kárpátaljai magyarokról, az életükről, a szóhasználatukról. Szóval egy nagyon érdekes figura, és mindenképpen talán a mai nap kárpátaljai magyar kultúrájának egy részét őrzi, csinálja és közzéteszi. No, szemben a rezsimben, ugye 70 éve nem sokára lesz az évforduló, az 56-os forradalmi szabadságharc évfordulója. Ennek kapcsán emlékezik Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöki, aki akkoriban 9. osztályos volt, és részt vett a röplapok terjesztésében. Szóval mesél a korról, arról, hogy a kárpátaljai magyarok de tisztában voltak-e azzal, hát nyilván tisztában voltak, hogy mi zajlik Magyarországon, látták a tankokat, amelyek száguldottak Magyarország felé, meg azt is, hogy a szovjet rezsim az itt a magyar határ mellett csapatokat von össze. Tehát erről szól a Szemben a rezsimmel, és egy nagyon érdekes kisfilm a végére. Csak látnám őköt. Na hát az őköt, azt tudni kell, hogy az ungvári járás tájszólásában, ugye az őket jelenti, gondolom mindenki tudja, meg rájött. Eszenkösség legidősebb nénie mesél a múltról, és ami nagyon fontos a jelenről, a szívfájdalmáról, amit az orosz agresszió következtében kénytelen elszenvedni. Egy nagyon szép munka ez is. Tehát ez az az öt alkotás, amelyel az idén neveztünk a kultfilmre.
2: Mindenképpen fontos megjegyeznünk, hogy az, hogy sikeresek legyenek ezek az alkotások, mi magunk is tehetünk, mert ilyen megosztásokkal, illetve nézettségnöveléssel lehet ezeket kicsit előrébb tolni ebben a listában, hogy idei verseny is legyen valamilyen eredménye, gyümölcs ennek a fesztivál döntőnek. Valamikor nyár végén.
4: Igen. Tehát mindenképpen nagyon fontos, mert az, hogy ismerjük ezeket a filmeket, szavazzunk is rá, mindjárt elmondom, hogy. Mert ennek a filmfesztiválnak az egyik lényeges része az, hogy a legtöbbet kedvelt, lájkolt, szép magyar kifejezéssel filmek kerülnek a döntőbe. Most ugye ezek a filmek az elődöntőbe kerültek, a többi beérkezett alkotással együtt, és akkor az alkotóknak az a feladata, hogy közzétegyék, különböző felületeken, YouTube, Facebook és így tovább, és akkor kedveléseket szerezzen. Tehát akinek tetszik a film, az lájkol egyet, és ezzel elősegíti azt, hogy azok közé, a filmek közé kerüljenek ezek az alkotások, amelyeket majd a helyszínen a zsűri értékel. Tehát csak azok az alkotók lesznek meghívva a döntőbe, a döntőre, a díjkiosztóra, amelyek a legtöbb lájkot szedik össze. Na most, hogy ez mennyi számszerűleg, ezt nehéz megmondani, mert minden éven változik, de ugye meg azt se tudjuk, hogy augusztus, augusztus végig lehet egyébként ezeket a filmeket kedvelni és osztani, megnyitni, kedvelni, lájkolni és osztani, és akkor derül majd ki, hogy melyik film mennyit kapott, és melyek azok, amelyek bekerülnek. Itt talán egy kicsit akkor most kitérnék a részletekre, tehát a Jelige, az kultfilm 12, aki ezt beüti a keresőbe, előjönnek azok a filmek, amelyek már beérkeztek, és akkor ott megtalálja ezek között az általán felsorolt alkotásokat, megnyitja, hát nyilván meg is nézik, gondolom sokakat érdekel a tematika, amiről már beszéltem, és akkor egy kedveléssel és egy megosztással nagyban segítheti azt, hogy ezek a filmek tovább jussanak a döntőbe.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, és beszélgethettünk a témáról. Hát nagyon szurkolunk a kárpátaljai filmeseknek, hát ha idején is, ebben az esztendőben is a kultfilmen kárpátaljai sikerekről tudunk majd beszámolni nyár végén. Sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra!
4: Köszönöm szépen, és szép napot kívánok nektek és a kedves hallgatóknak is!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Gézával, a TV21 Ungvár Televízió főszerkesztőjével beszélgettünk.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Egy kis reklámmal jövünk.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás. Szuhaj i vyhravaj.
2: Zárásképpen elmondanánk, hogy a különkedés extrával szeretnénk készülni ezen a héten, most csütörtökön 16-án a kárpátaljai Beregszászi Egészségügyi Pacsirta Egészségügyi Komplexum jóvoltából egy 3 órás különkedés extra várja majd a rádió hallgatókat a terveink szerint 10 és 13 óra között közvetítéssel, és persze itt az FM 92.1 éteren keresztül is beszeretnénk mutatni az intézménynek a működését, a különböző szolgáltatásokat, és persze egy kárpátaljai, illetve Beregszászon élők számára milyen kedvezményekkel lehet eljutni a helyszínre.
5: A külön kiadás extrahoz játék is társul, amit nyeremény ajándékoz majd meg. Egy vacsorával egybekötött teljes napra szóló családi belépőt lehet nyerni a Pacsirta Egészségügyi Komplexumnak a felajánlásából.
2: Nem kell más tenni, mint megosztani a különkedés Facebook közösségi oldalán a műsorunkat, illetve a Pacsirta szót kommentbe. Én is belekerültök a sorsolásnak a nagy kalapjába. Július 16-án most csütörtökön 13 óra előtt néhány perccel a különkedés extrával várunk majd benneteket. Külön köszönjük. Reklám után most pedig a zárszóval folytatjuk. Szeretném megköszönni ezt a mai 2 órás műsorunkat, hogy velünk tartottatok, és velünk kezdhetitek ezt a hetet. Egyre melegebb és melegebb van, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez a héthez.
5: Most már talán a nyár közeleg, és ahogy eddigi műsorainkat engedjék meg, hogy egy idézettel zárjuk le, méghozzá egy állandó hallgatónk küldött egy nagyszerű gondolatot, ami a következőképpen hangzik. A vasat semmi sem tudja elpusztítani, csak saját rozsdája. Hasonlóképpen a semmi sem tudja tönkretenni az embert, csak a saját gondolatai.
2: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805, illetve a 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István.
5: És Bírta Zoltán.
2: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
3: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
4: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами. В передачі прозвучали торгові марки.
2: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: Az újabb orosz támadások ismét rávilágítanak arra, hogy Ukrajnának még erősebb légvédelemre és fokozott nemzetközi támogatásra van szüksége, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Telegram bejegyzésében. Az államfő közlése szerint a legutóbbi támadások során ismét polgári célpontokat értek találatok. Odesszában menetrend szerinti autóbuszokat, Zaporizsjában lakóházakat, Harkiv megyében pedig egy kórházat ért csapás. Zelenszky hangsúlyozta, Oroszország mindennapos támadásai ismét bebizonyítják, hogy Ukrajna támogatása védelmi, politikai és humanitárius szempontból egyaránt indokolt.
9: Чергові російські удари по Україні доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Російську Федерацію. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Телеграм. Згідно з повідомленням глави держави, під ударом противника знову опинилися цивільні об'єкти. Звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайний житловий будинок в Запоріжжі, звичайна лікарня на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору – оборонної, політичної та просто людської, зазначив президент України. Йдеться у повідомленні глави держави.
8: az Európai Unió először reagált az ukrán kormány átalakítására. Az ukrán kormány összetételének kialakítása Ukrajna belügye, ugyanakkor az ország vezetésének továbbra is folytatnia kell a szükséges reformokat, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Nyilatkozatáról az Európai Unió tanácsának honlapja alapján az RBK Ukrajna számolt be. Mint korábban hirtattunk róla, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte Julia Svyridenko felmentését a miniszterelnöki tisztségből. Az államfő szerint Svyridenko egy új kiemelt jelentőségű feladatkört kap majd. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajnában személyi változások kezdődnek, amelyek célja a megújított politikai stratégia megvalósításának biztosítása.
9: В Євросоюзі вперше відреагували на відставку українського уряду. Формування уряду в Україні – внутрішня справа держави. Попри це, влада країни не повинна забувати про продовження реформ. З такою заявою виступила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт Ради ЄС. Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Вона очолить новий значимий напрямок. За словами президента, в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.
8: Egy beregszászi nőt mentettek ki a hegyekből a katasztrófavédelem munkatársai. Tegnap a délutáni órákban bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, miszerint egy turista útvonalon túrázó, 1989-ben született beregszászi nő, a munkácsi járás hegyvidéki részén megsérült, lábsérülése miatt pedig nem tudta önállóan folytatni az útját. A segítségnyújtásra a munkácsi hegyi kutató és mentőszolgálat egységét riasztották. A mentők a riasztást követően 2,5 órán belül elérték a sérültet, ellátták, majd Szinyák, azaz Kékesfüredkösségbe szállították, ahol láthatták a mentőszolgálat munkatársainak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
9: Рятувальники надали допомогу берегівчанці, що травмувалася в горах. Вчора у другій половині дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту у гірській місцевості в Мукачівському районі жінка 1989 року народження, мешканка міста Берегове, отримала травму ноги та не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги залучилося гірське пошуково-рятувальне відділення міста Мукачево. За 2,5 години після виклику рятувальники дісталися до постраждалої, надали їй необхідну допомогу, після чого транспортували до села Синяк, де передали працівникам екстреної медичної допомоги, інформує ДСНС Закарпаття.
8: Szigorúan betiltották a dzsippezést a Szinyevéri Nemzeti Parkban. A park vezetősége teljes mértékben megtiltotta a terepjárók, vadok, crossmotorok és más terepjáró járművek közlekedését a park területén. A szabályszegőket rejtett kamerákkal figyelik majd. Az illegális terepjározásról készült felvételeket minden esetben átadják a rendvédelmi szerveknek. A park ugyanakkor továbbra is várja azokat a látogatókat, akik felelősségteljesen szeretnének kikapcsolódni. A gyalogtúrák, az ökológiai tanúsvények bejárása és a kerékpáros turizmus továbbra is engedélyezett, és a park vezetősége támogatja ezeket a természetbarát kikapcsolódási formákat.
9: У Національному природному парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку заявила про повну заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобів. Порушників фіксуватимуть прихованими камерами. У разі виявлення незаконного джипінгу всі матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Водночас у парку запрошують туристів, які відпочивають відповідально. Піші походи, екологічні маршрути та велотуризм залишаються дозволеними і підтримуються адміністрацією.
7: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: A változékony időjárás estig kitart. Napközben 25-27 fok közötti hőmérséklet várható, ami több mint 10 fokkal alacsonyabb az erre a napra vonatkozó eddigi rekordnál. A legmagasabb hőmérsékletet 2024-ben mérték ezen a napon, amikor a hőmérők 38 fokig emelkedtek.
9: Мінлива погода збережиться до вечора. В день очікується температура на рівні плюс 25, плюс 27 градусів. Це більше, ніж на 10 градусів менше, ніж температурний рекорд для цього дня, що було зафіксовано у 2024 році, коли стовпчики термометра піднімалися до плюс 38 градусів.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
7: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
7: Спортивні новини.
6: Спорт-хірек következnek.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitán nyára gyóztuk a csám! Nyolc kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti együttes is, akik továbbra is az élvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel, a szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben a Zungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítása következő idényben. Mint ismerte, a Zungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolnő klubi oficinopit verdelő účesztő szuperlízi ukrán szerecsolovics komandó szezonyi 26-27. Szerdúcsászniki Užhorodský Karpaty, jaký prodolžeť vystupy v elitnomu divizióni. Formát čempionátu založajce nezmínnym. Komandy provedú 14 turi, vzihravše po 28 матч. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на середину травня. У минулому сезоні Ужгородські Карпати посіли 7-е передостаннє місце, тож у новому чемпіонаті команда прагнутиме покращити свої позиції. А жіноча команда Карпати розпочне новий гандбольний сезон матчем за перший трофей, де зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області 5 вересня. Az intellektuális sportok kedvelőit nyílt rapid sakversenyre hívják, amelyet július 19-én rendeznek meg a Munkácsi Városi Tanács Művészet és Kulturális Palotájában. A szervezők minden érdeklődőt várnak, kortól és felkészültségtől függetlenül. A torna remek alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők próbára tegyék tudásukat a saktáblán, találkozzanak hasonló érdeklődésű játékosokkal és egy napot töltsenek el sportszerű versengés hangulatában. A szervezők minden sakrajongót szeretettel várnak. Любителів інтелектуального спорту запрошують взяти участь у відкритому турнірі зі швидких шахів, який відбудеться 19 липня у Мукачівському палаці культури і мистецтв. До участі допускаються всі охочі, незалежно від віку та рівня підготовки. Змагання стануть чудовою нагодою перевірити свої сили за шахівницею, поспілкуватися з однодумцями та провести день у атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsik stadionban a kárpáti lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevét örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Янушу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Трюянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало символом відданості. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке hallották.

0: Magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: A Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a Vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A Vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi Települési Értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az érték megőrző munka országos elismerést is hozott. A Vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az év fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A Vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra készített. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyóztuk a csám. Nyolc kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak az ungvári Kárpáti együttes is, akik továbbra is az élvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel. A szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben az ungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítása a következő idényben. Mint ismerte, az ungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolnő klubi oficina pitverdelő účesztő szuperlízi ukrán szerecsolovicsi komandó szezonyi 26-27. Szerdúcsászniki úzsrocki Kárpáti i kiprodolzsegy vysztupy v elitnomu divizióni. Formát čempionátu zalažajce nezmínnem. Команды проведут 14 турів, зігравши по 28 матчів кожним. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на середину травня. У минулому сезоні ужгородські Карпати посіли 7-е передостаннє місце, тож у новому чемпіонаті команда прагнутиме покращити свої позиції. А жіноча команда Карпати розпочне новий гандбольний сезон матчем за перший трофей, де зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області 5 вересня. Az intellektuális sportok kedvelőit nyílt rapid sakversenyre hívják, amelyet július 19-én rendeznek meg a Munkácsi Városi Tanács Művészet és Kulturális Palotájában. A szervezők minden érdeklődőt várnak, kortól és felkészültségtől függetlenül. A torna remek alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők próbára tegyék tudásukat a sakktáblán, találkozzanak hasonló érdeklődésű játékosokkal és egy napot töltsenek el sportszerű versengés hangulatában. A szervezők minden sakrajongót szeretettel várnak. Спорту запрошують взяти участь у відкритому турнірі зі швидких шахів, який відбудеться 19 липня у Мукачівському палаці культури і мистецтв. До участі допускаються всі охочі, незалежно від віку та рівня підготовки. Змагання стануть чудовою нагодою перевірити свої сили за шахівницею, поспілкуватися з однодумцями та провести день у атмосфері спортивного суперництва. Організатори запрошують усіх шанувальників шахів долучитись до турніру та поборотись за перемогу. Mint ahogy korábban hirdettünk róla, Munkácson emlékmérkőzést rendeznek a kárpátaljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére. Július 16-án csütörtökön a Vasil Türáncsik stadionban a kárpáti lemberg öreg fiúk és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a munkácsi járási Várkulcsa faluban született, 1969-es kupagyőztes és a lembergi kárpáti történetének egyik legeredményesebb gólvágója. Nevét örökre beírták a hazai futball történetét. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві відбудеться пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Янушу та Віктору Габоудам. 16 липня на стадіоні імені Василя Трюянчика зустрінуться ветерани ФК «Карпати Львів» та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габоуда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року, один із найкращих бомбардирів в історії львівських Карпат та справжня легенда футболу. Його ім'я назавжди вписане в історію спорту, а життя стало символом відданості. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Nyolc kézilabda csapat hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es férfi szuperligában. A résztvevők között ott vannak az ungvári Kárpáti együttes is, akik továbbra is az élvonalban szerepelnek. A bajnokság lebonyolítása változatlan maradt, a csapatok 14 fordulót játszanak összesen 28 mérkőzéssel, a szezon rajta szeptember közepére, a zárás pedig május közepére várható. Az előző idényben az ungvári együttes a 7., vagyis az utolsó előtti helyen végzett, így a klub célja egyértelműen a javítás a következő idényben. Mint ismerte, az ungvári Kárpáti női csapata a szezon első trófájáért lép pályára a 2026-os ukrán szuperkupáért a lembergi Halicsánka ellen. A mérkőzést szeptember 5-én rendezik meg a Rivnei területen. Vízim handbolnő klubi oficina pitvárdalő účesztő szuperlízi ukrán szerecsolovics komandó szezonyi 26-27. Szerdúcsászniki Užrovský Karpaty je kiprodolžeť vystupy v editnomu divizióni. Formát čempionátu zalažajce nezmínnym. Komandy provedú 14 turi vzihravše po 28 матчів кожна. Старт сезону запланований на середину вересня, а завершення на середину травня. У минулому сезоні Ужгородські Карпати посіли 7-е передостаннє місце, тож у новому чемпіонаті команда прагнутиме покращити свої позиції. А жіноча команда Карпати розпочне новий гандбольний сезон матчем за перший трофей, де зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області 5 вересня. Az intellektuális sportok kedvelőit nyílt rapid sakversenyre hívják, amelyet július 19-én rendeznek meg a Munkácsi Városi Tanács Művészeti és Kulturális Palotájában. A szervezők minden érdeklődésre

0: Кінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Világbajnokság 2026 kialakult az elődöntők mezőnye. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína jutott a legjobb négy közé, így a világ ranglista első négy helyezettje vívja az elődöntőket. Ritka történelmi pillanat. Július 14-én kedden 21 órakor Franciaország, Spanyolország. A 14 gólos francia támadósor az mindössze egy gólt kapó spanyol védelemmel csap össze a döntőért. Július 15 szerda 21 óra Anglia, Argentína. A Jude Bellingham vezette 60 év után újabb VB aranyra hajtó angol válogatott Argentínával találkozik. A torna hajrája egyértelműen az európai futball fölényét mutatja, hiszen az egyenes kiesés szakaszban szinte végig európai dominancia érvényesült. Szormovnyi pifináli Paris Championato Svito, dopi finalu Vesle Francia, Spagna, Anglia, Argentina, Tos Perse, Četvirka Svitovo, Rejten Huzirajmi, Soboj, Zavohit, Ufinal, Spravžnja historična rítkist. 14. lipnja, vtorok, 22.00, Francia, Ispania. Francuska komanda, jaká zabila уже 14 голів на турнірі, зустрінеться з іспанським захистом, що пропустив лише один м'яч. 15 липня, середа, о 22.00, Англія, Аргентина. Збірна Англії на чолі з Джудом Белінгемом, яка прагне чемпіонського титулу за 60 років, зіграє проти Аргентини. Фініш турніру чітко демонструє перевагу європейського футболу, адже в останніх раундах плей-офф домінували саме європейські команди. A norvég válogatott negyed döntős kiesés ellenére a torna egyik legnagyobb siker története lett. A nemzetközi sajtó a világbajnokság legpozitívabb meglepetés csapataként ünneplő őket. A skandinávok 1998 óta először jutottak ki a világbajnokságra, és akárcsak akkor most is történelmi 2-1-es győzelmet arattak Brazília felett. A csapat 26 év sikertelen selejtezés sorozat után tért vissza, és bejutott a legjobb 8 közé. A norvég futball felemelkedését az utánpótlás teljes reformja hozta. Hatalmas hangsúlyt fektettek a technikai képzésre, a labdabirtoklás és a mentális felkészítésre már 6-8 éves kortól, és természetesen a sikert az új arany generáció is meghozta. Erling Haaland és Martin Ødegaard vezetésével Ståle Solbakken technikailag érett, mentális erős csapatot épített. Попровели то чвертьфіналі збірна Норвегії стало однією з головних історій успіху чемпіонату світу. Міжнародна преса називає команду найпозитивнішою сенсацією турніру. Скандинави вперше з 1998 року пробились на чемпіонат

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a Vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A Vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi Települési Értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az értékmegőrző munka országos elismerést is hozott. A Vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az Év Fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A Vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra késztet. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 90.2 FM. Класне радіо в дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Egy dal, ami sútogva indul és legendává válik. A Led Zeppelin egyik legnagyobb balladája következik, Stairway to Heaven, ami nem csak egy rockdal, hanem egy utazás. Finom akusztikus kezdésből emelkedik himnikus magasságokba, és innen már egyenes út vezet tovább a rock világába, és Jimmy Page gitárjának karakterében.

0: way to heaven.
1: Hello, Pulzush FM Radio.
2: Az AC/DC talán a rock legegyszerűbb képletével dolgozik, és pont ettől működik ennyire jól. Egy riff, egy tempó, nulla sallang. Nyitott húrok, temptaton futamok, nyers energia az első másodperctől. Ez a zene, ami stadionban és rádióban is ugyanúgy üt.

Kiss megmutatta, hogy a rock nem csak zene, hanem látvány és közösségi élmény is. Egyszerű himnikus dalok, amiket tízezrek énekelnek együtt. Direkt riffek, azonnali hatás. Ez már a Kiss.

ikonikus riffek, legendás zenekarok, időtálló rockhangzás. Ez volt a Zenesáv Harok világa. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали легенды рок-музыки. Дякую за увагу, залишайтесь с Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádió.

órája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell.

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. És hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. Ugye meg akartál szökni tőlem? Mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony?
Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, és abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem, uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg.
Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom

hanem Sam azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol. Hát aztán hova viszi? Ecsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik a mi királynénk szomorú özvegységben. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek. Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak. Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége. Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé? Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert. Ki sütötte ezt a cipót? Mondja a sütőmester. A sütőinas, felséges királyné. Küldje ide mindjárt. Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban, szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Popzenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.